0: Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk. Nine is a classic.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. You're listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb. Follow me.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Super DJ Rádió! Csak neked zenélünk!

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero. Hogy

és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 300. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

0: Super DJ Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, yeah, yeah. Straight up.
2: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked zenélünk.

Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Hungarian web radio station.
1: Super DJ Radio.
2: Vibrations

0: Hungarian web radio station.
1: Super DJ Radio.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero. Let's go! Super DJ

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756.
1: Szuper DJ Rádió. Kattanj rá!

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

death in your arms, in a wave of blessed

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tenger alatt járóban is. Szkába,

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

0: Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. You're listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.
1: Hello Spacebird, this is your operator.
2: Roger, 1201 alarm.
1: Get ready for mission return to paradise.
2: 1201.
1: Okay Spacebird, wait for clearance.
2: Start alarm.
3: We have ignition sequence start.
1: All systems ready.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Péter DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Let's go! Super DJ Radio!

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: 80-as évektől nap.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
1: Nos hát akkor csodálatos szombat ebéd után kívánok mindenkinek, és tökéletes délutánt lehet azt mondani. Ez itt a Private Light DJ Simonnal egészen 4 óráig. Gondoltam, ha már egyszer unatkozok és meleg is van ottkint, én meg ki nem megyek ebbe a 30 fokba. Megérkezett Svédországba a nyár, úgy nagyjából 2 óra múlva ömleni fog az eső. És ha már egyszer az időjárás jelentéssel végeztünk, akkor elmondom nektek, hogy mivel készültem ebbe a 3 órába, úgy nagyjából semmivel és mindennel is, legfőképp hozok ilyen kis progresszív trendszes dolgokat a 2000-es évekből. Itt mindjárt az első zene, a Finchi Vinyl, a Vinci Bakelit, azt lehet mondani, a Rui de Silva és Cassandra. Közöse a Touch Me, egészen pontosan 2000-ből. Aztán a zene, maga a zene 2001-ben az első helyre felpörgött angliai slágerlistákon, aztán egész Európában, és még az USA-t is meghódította ez a zene. Encsike annyit írt, hogy én már most elfáradtam, pedig csak ránéztem, hogy fel kell nekem olvasni. Na, plusz 3670 45 995, ez a Viberünk, ide lehet nekem írni. Ha szeretnétek bármit megosztani velem, akkor ez az a hely, ahol meg lehet tenni. Kívánságműsor holnap 10-től 1 óráig DJ Csabinál. Én nagyon jó kagylózást kívánok mindenkinek az elkövetkezendő 3 órában. Szoktam mondani, hogy majd jövök még, meg azt is, hogy oh yeah!

Na nézzük azt a Vibert, megpróbálkozok Encsikével, amit írt. Azt írja, hello, hello, újra itt vagyok, ám. Szia! Sima szőrű. Szia, drága DJ Simo, sziasztok, szuper kagylózók, Encsike jelen. Jelenléti pipa már megint. Gyönyörű szép délután, hétvégét, lazulást. Kagylózást kívánok mindenkinek. Jó ebét, ez szól a Simon, lehet azt mondani. Ami ugye, nálam még csak a reggeli, halkan megsugom. Ez az ára, ha valaki hajnalik, húg a bajog expresszen. Jó adást, drága Simon, és sok fülecskét. Busz, csika, Encsike. Hát a szemem és fejem belefájdult. Szia Encsi, jó kagylózás neked is. Ezt most hangosan mondtam, lehet? Hát nem baj. Itt van velünk is a István és a család, azt írja, erről beszélek. Lepi, meglepi. Csodás szombati napot kívánunk neked. DJ Simon innen Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből, az is a család jelen. És akkor legyen, oh yeah. Hogy a bánatban csak az van. Folyamatosan lehet azt mondani, hogy jója van. Fé István, én nem tudom, hogy kérdeztem, hogy esetleg egy napra, vagy kettőre, vagy egy napra odaugratok. Jakab szállása nincs olyan messze talán tőletek, pár ezer kilométer. De fel fogtuk esetleg bukkanni a Super DJ Rádió találkozón, ami ugye 24-én kezdődik, és 26-án végződik. Jakab szálláson. Csak egy kérdés. Itt van velünk kedves Árpi is, azt írja, bocsánat, kedves Árpád is. Csácsabi, de kurva jól jöttél, és hogy három órát, és hogy ebben a zenei stílusban pont ez kellett, udvaron parkolászok, hideg sörrel hidratálva. Örülök, hogy a Csabinak lehet ennyire örülni, de ez most a Simon.

ami nem lesz más, mint egy 2001-es lemeze. December 3-án jelent meg 2001-ben. Jön a Pub and Body és a Luna című nóta. Itt a Superen. Oh yeah!

Na nézzük tovább a Viber-t, itt van önünk Kolozs Émi, és azt mondja, szép délután, szia Tomi. Megy a Melo ezerrel, csapasd a fincsi zenéket, oh yeah. Hello Émi, könnyű munkát, keveset, jó kagylózást. Tudtam én, hogy Árpinál valami beütött, főleg a sör, ezt írja, oh, de fél. Azaz. Mindenesetre jó kagylózást, itt van DJ Laca, hali jók a zenék így autószerelés közben. Kicsit alag van térerő az internethez. Aha, hogy alig. Az a rohadt telefon mindig kijavít. Gondolom, olyos kézzel nem egyszerű nyomkodni. Szia Laca, jó kagylózás neked is, úgy, ahogy Zsolt is ír, hello Simon. De jó a kezdése, toljad guruljon, hoppá. Hello Zsolt, jó kagylózás neked is. Itt van velük Házi, megint bejelentkezett, nem bír aludni a csávó. Ja, hogy már kialudta magát. Azt ilyen szép szombatot mindenkinek, szia Simon, Simon lövi ma a szombati zenét, az időjárás izgatja a testét. Jó idő van, nem bánom a hideget, Summersbit kívánok. Vagy mi, tekerd meg, mert ma én főzök, kell a jó zene. Mert felcsapnak a gőzök, hogyha főzök. Itt van velünk Lovász Kárő József is, Kárcsi barátom, azt írja, hello DJ Simon, nagyon kedves barátom, itt vagyok és kagyozom, szép napsütése, szombati napot és jó oldást kívánok. Medence felállítva, feltöltve, és hagy menjen, oh yeah! Hát figyelj, csobbanj egy nagyot helyettem is. És jó kagylózást!

pattanjunk rá a következő zenére, amikor a 2000-es évek elején megindult Tiestoval, egyébként igazából Tiestónak köszönhetően ismerte meg a világ, jött a Tondef and the Sultan, a Moment című nótája, de ez fog érkezni most a Super M, figyelj, kajdolt!

ebbe a gyönyörű darabba, hogy most bele kell dumálnom. Itt van velünk Vicca, és írt nekem a Viberen. Nem sírt, írt. És írt. Sziasztok, szuperek, sziaszt! Szia DJ Simonunk, tombol a nyár, jacuzzi. Vár jó zene be, nem kell semmi más csatorna. Krémje, hallom, mind itt van, hallgat. Kemenes Pálfa is fülünk rajtad. Vicca és Pistula. Oh yeah! Hello Vicca! Hello Pistula! Kérdés az, hogy ti jöttök el Jakab szállásra. Ha nem, akkor el kell vinnem a büdös halat nektek. Természetes még mindig, csak és kizárólag a fekete korongok törögnek. A bakelitek ebben a három órában itt a szuperen. Ahogy azt már megszokhattátok tőlem, mindig a furcsa zenéket hozom nektek. Oh yeah! És most, lesz, most sem lesz másképp, nem lesz kivétel. Hozok megint olyat, amit valószínűleg talán egyszer hallottatok itt a szuperen. Jön Steve Gibbs. Hogy ez most ki? Steve Bernard Gibbs. Egyenesen Ausztráliából. A csávó 1976-ban született Ausztráliában. Mondjuk úgy, hogy felnőttként neki állt producerkedni, DJ-zni. De előbb DJ-zett, trance DJ-zett. Aztán producerkedett, aztán hozott nagyon sokféle, nagyon fincsi zenét. És 2001 áprilisban hozta az Electronic Cat című nótát, amire szépen Fumble rápattant és megremixelte.

Mert a zenét azt szokták mondani, hogy vagy nagyon későn este játszod, vagy nagyon nagy napsütésben, egy tengerparton. Nagyon melankolikus, ki is tudtam mondani, melankolikus és nagyon elszálló zene. Viszont szerintem csodálatos. Ugyanúgy, mint a 2024, na ez nem bakerit. Ez már egy kicsit digitálisabb lesz, mondjuk így. 2024. szeptember 27-e jön az Almak, vagy az Elmak. És a Little Love egy Tom Somerson remixben. Oh yeah, csak a Superen.

tudod, csak tiszta, őszinte baráti szeretetből vagyok, figyelmes, hát hogy ne tudnám, hogy szépen mondjam ki, hogy bakelid. Na jó, nem. Nem szórakozunk, megyünk tovább. Itt a következő előadó egyenesen Amerikából érkezik, a Memnon. Szintén egy nagyon ritka lemez. Vinil, ha már itt van. A Hodémi.

Isa István azt írja nekem a Viberre, hogy ez a meglepi, ilyen szépen próbálom szépen fordítani, amit ő írt, nagyon csúnyán írt egyébként, tőle nem megszokott módon. Azt írja, hogy ez meglepi, jobbkor nem is jöhetett volna. Úgyhogy ezt szépen kijavítottam. Így van is, hát köszönöm szépen. Egyet értek veled, jobbkor nem is jöhetett volna. Amint főjöttünk, neki állt ömleni, nem egyből, de most, hogy kinézek az ablakon, így ebből nem látok semmit. Annyira ömlik az eső, egyébként 30 fok van. Még egyszer mondom, 30 fok van Svédország. Nagyon meleg van. Most meg ömlik az eső, úgyhogy tényleg jókor jöttem. Úgyhogy csináltam volna semmit. Jaj, de hogy nem, egy jót feküdtem volna, pihentem volna. Nem. Sokkal jobb fincsi zenéket pörgetni.

Na, aztán találtam megint egy olyan zenét, ami Angliában nagyot ment, 2004. február 23. a megjelenési dátum, és 2004-ben iszonyatosan nagyot ment a klubokba. A Trentroid zenéje, a Rastafari. Oh yeah, Nezi most itt a szuperen is. Jól tudom, nem is akármilyen a remix, még hozzá egy Chris Monaco

Nem csak azt írja, drága DJ Simon, ugye tudod, hogy te mindig jókor, jó helyen vagy. Hát nem vagyok ebben annyira biztos, de igen. És te ugye mindig a fülembe durozsolsz, még ha éppen nem is adászolsz, akkor is. Encsike, egy igazi rajongó mindig letölti a mixeket. Azt mondja, hogy egyszerűen nem tudok betelni pulcsika, Encsike. A csendben is vagyok, mindig kagylózok. Lehet jobb is, mert kivagytok attól, hogy sokat írok. Hát én mondtam.

Közben pattogunk tovább egy friss zenével, 2019 nem is olyan régi. Május 24, jönni Szíles, Bandvasszlás, End Up és a Cirkuló.

visszaugrunk az időben, már csak megtehetném, csak úgy simán. Nem lenne az exem. Na menjünk tovább, szóval jön Hello Varga, Hello Varga, és a Future, ez az, a jövő, már 2000-ben is, erről volt szó, a jövőről. Addig ugorjak vissza az időbe, léci, léci, léci. Adjunk neki, Hello Future.

És ha egyszer két óra elmúlt, akkor ismételten szeretnénk üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Radion. Ez itt a Private Light DJ Simonnal. Egészen 4 óráig, aztán 4 órától érkezik hozzátok Vain. Egészen 6 óráig tolja a fincsi rappet, ha jól tudom. Aztán jön Öcsi 6-tól 8-ig, beugrik Doki helyett, és 8-tól, ahogy az szokott lenni, DJ Robik zárja a napot. Kifulladásig azt lehet mondani, úgyhogy senki sehova. Mostantól egész nap élő adások itt a Szuperen. Oh yeah! A Viberünk +36 70 45 95. Ide lehet írni mindenkinek is. Most épp nekem. És akkor jöjjön a következő amerikai, még mindig a Memnon, ugye? Amerikából érkezik 2001, featuring Julie Mays és az Eclipse. Jön egy kis naplemente, napfogyatkozás, vagy ilyesmi.

Na menjünk tovább a következővel, megint egy nagy kedvenc 2003-ból egyenesen Angliából, és még mindig nincs meg vinilen, egyszer megszerzem, megveszem, akármennyit is kell adni érte, jön a Pin Drop és a Corporate Entertainment, oh yeah!

De nem állunk meg, megyünk tovább. 2001 májusába pörgünk. King of Spain. Ha már pörgünk, akkor jöjjön a királypörgő. King of Spain és az Electric Cool.

0: szóval aztán folytatta Nagy Attila Kágyi, aki azt mondja, hogy Dombai Jászminnak ballagása van. Kezdődik a nagybetűs élet, és gratulálunk neki, ezt így a grill meg fagyi, meg party. A meg party az a McDonald's van, itt meg a Super DJ Party van, oh yeah! Hát csodálatos, boldog életet kívánok a Dombai Jászminnak. Nem tudja még mi vár rá. Csupa jó. Nem kell tanulni.
1: Inkább mennék visszatanulni.
0: Vigyázz, mintha hallasz. Tanulja, meddig bírsz. Hadd fizessék a szülők mindent, amit neked kéne.

Na aztán jöjjenek akkor a nagy nevek. Úgy, mint John Digweed és Nick Moyle. Talán mindenki emlékszik az angliai bedrockra, nem mint előadóra, hanem mint lemezkiadóra és mind a kettőre. Viszont ez itt egy amerikai kiadás. A bedrocktól jöjjenek a mennyei illatok, azaz a Heaven Sent. Nem az eredeti, hanem egy remix. 2001. December 10. Figyelj! Ez is Finchie.

Na, pattogjunk tovább. Van az, hogy elveszítjük az irányítást. Teljesen az van a... emberiségünkbe belekódolva, hogy néha egy kicsit úgy kihagyjon az agy. És akkor van a Loose Control. 2024. november 6-a. Na, akkor jött Tom Somerson Loose Control-ja. Figyelj!

Kapattogjunk tovább, megint jön a 2024-es novemberi megjelenésű Tom Somerson. És ha te tudod, akkor itt van ez a zene, you know. Oh yeah, you know.

augusztus 14 jön Alex Dior és a Balearic Summer. Imádom, imádtam, imádom. Fincsi, fincsi.

és egyszer 3 óra van, akkor ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit itt, a Super DJ Rádion. Ez itt a Private Light DJ Simonnal egészen 4 óráig. De aztán senki sehova 4 óra után is jönnek az élő műsorok. Úgy mint 4 órától egészen 6 óráig Vén lesz itt veletek. Hip-hop partival, ha jól tudom. Hozza a jó kis repeket, aztán jön 6-tól 8-ig Öcsi. És ahogy már mondtam, 8 órától, ki tudja meddig, itt lesz veletek DJ Robix. Mondhatni, egész nap élő műsorok, itt a Super DJ Rádion. A Viberünk pedig a plusz 36 70 45 95 95, ide lehet nekem írni, hogyha bármi mondandó van. Itt lesz átvéve az üzenet, meg ilyenek, oh yeah.

Aztán úgy vagyok vele, hogy Christian Smith rengeteg jó sok fincsi nótát adott. A 2008-as évben itt van neki a Friendly Skies, ilyen kis barátságos égbolt. Ezt fogjuk most meghallgatni itt a Szuperen.

Hop, hop, hop. Itt van egy kis okodás. Na, megnézzük akkor, mit lehet tenni az ügyben. Nagy valószínűséggel semmit. Maxó az, hogy elindítunk egy másik zenét, így van. Jön a Rökszap és a What Else Is There? Egy Art Butter remixben. Van ez így.

azt mondja nekem Lovász Károly József Kárcsi barátom, hogy barátom, igazán fincsi zenéket hoztál ismét, de remélem holnapra is tartogatsz nekünk, pláne, hogy 13 órában melózom már megint. Hát az van, hogy holnap nem jövök Kárcsi, hanem itt azért úgy vannak itt történések a dolgokban, ittán a Super DJ Rádión, úgy el lehet azt mondani, mert hát mindig más van, mindig jobb van, és akár a holnapi adástervet is elmondhatom, hogy DJ Csabi fogja kezdeni. Ha jól tudom, 10 óra, így van, 10 órától, és szerintem rá lesz véve, hogy túlórázzon, úgyhogy 1 óráig itt lesz. Reménykedünk benne. Majd 1 órától jön Dr.

aztán úgy vagyok, hogy nem adom el fel. Csak azért is iszraktam Christian Smith és a Friendly Skies. Mert ezt most meg fogjuk itt hallgatni együtt. Rögtön. Race Up és a What Does This Do. A remixa után. De már pörök, csak elándulom. Ho-ho-ho, figyelj! Talán most nem ugrik el a tű sem. Maradj velem, maradj velem!

Na figyeljetek, szuperek, megyünk tovább a következő előadóval. A csávó 1973. október 19-én született Zágrában. Horvátország, tudjátok. Jön Péter Dündöv. És a zenéjének a címe a Dancing Sun. Na ez a nap nagyon fog tenni.

0630 70 45 95 95, megérkezett Kollár Gábor a mi Viberünkre, és azt írja: Hello Simon, üdvözöllek itt a Superen szabadszállásról, szép napot kívánok neked, szerintem nyomjod ezerrel. Igenis, értettem Gábor, megpróbálok ezerrel nyomni.

És hogy pörgessük föl ezerrel, ezt nem így érem, de jön egy trance, egy progressive trance, 1998-ból jön a DJ Shaking and Friends. Oh yeah, jön a Protect Your Mind. Na védd meg az agyad. Egy Van Bellen remixben, ezt imádom, ezt mindig lejátszom. Demet Finchy.

1998-ból átrepenünk 2020-ba. Ugyanis akkor jelent meg a Global Underground 43. lemeze Rotterdam néven. És az elkövetője a Mixnek, vagyis éppen ennek a globál kiadásnak. De mondjuk azt, hogy Mixnek Yuri Swan volt. És ebből az alkalomból Yuri Swan hozott nekünk egy fincsi zenét, aminek az volt a címe, hogy a Time Machine, az időgép. Na üljünk bele, aztán pakoljunk oda. Hallgassuk meg, mit mondott 2020-ban Yuri Swan.

egyébként az előadó Eike Klein. Joris Von csak ilyen mellékállásban belepiszkált ebbe a zenébe. Jaj, de fincsi. Ilyen kis Eike Kleines.

Aztán menjünk tovább egy nagyon kis titkos projekttel, a Classfield Project. 1998-ban hozta nekünk a Resurrection című nótát. Akkor támadjunk fel!

ahogy ő is megcsinálta. Mindenképp a Midway. Ma már egyszer feltámadtunk, támadjunk fel még egyszer. Ugyanis Midway, szintén 98-ban. Az ott egy zenét, aminek az volt a címe, hogy The Resurrection. És ez nálam mindig párba jár. Mert Fincsi.

Na nézzük meg, mit hozott 2010. december 21-én a Way Out West. Ha már feléltünk, felélettünk, akkor éljük is túl, jön a Surrender. Természetesen az

És hát az van, én ezzel a dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma délután velem tartott itt a Super DJ Rádion. Ez volt a Private Light DJ Simonnal. De így, mint ahogy mondottam, senki sehova. Megyünk tovább élő adásokkal itt a Superen. Érkezik hozzátok 3 órától, bocsánat, 4 órától. Mr. Wayne, oh yeah, itt a Superen. Na köszi még egyszer, csácsumicsá, sziasztok, oh yeah.

0: Bocsó, divan?
1: Yes, master.
2: Ez a Resti a Super DJ Rádióban. Minden szombaton 4-től 6-ig. Vain in action a Restiben.
0: Mr. Vain,
3: jövök már.
2: Görcsös csókon mindenkinek! A mai tematikus adás címe Euro Rappers Joy. Továbbra is csak félig élőben.
4: Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

0: Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.
1: A rapperek örömével foglalkozunk egy kicsit, hiszen annak idején 88-89-ben kezdett egy kicsit unalmassá és túlnyálassá válni az euró, viszont előkerültek azok a rossz fiúk, akik valóban kicsit feszesebbé, fogyaszthatóbbá tették ezt a muzsikát. Addig is, amíg összeszedem azt, amit szeretnék te lejátszani, addig hagyjön az igazi Rapper's Delight a Sugar Hill Gang-gel.

1988-89-et írtunk akkor, amikor az amerikai fenegyerekek elkezdték beleenni magukat az euróba, és nem véletlen, hiszen kezdett egy picit unalmassá, egy kicsit túlnyálassá válni ez a műfaj, úgyhogy jókor jöttek. Első helyen nálam Eric Singleton, nem véletlen, hiszen ő volt az, akit a legtöbbet foglalkoztattak ebben a műfajban. Something I wanna show you.

legszívesebben bemutattam volna, hogy milyen is ez igazából Eric Singletonnal, de ezt majd egy picit később, addig is hagyja jön 99-ből a Bad Boys Blue, ahol szintén Eric Singleton köszörülte a nyelvét.

Érdekes, a Modern Talking és a Bad Boys Blue sikere után, ahogy berobbant a történet, rögtön lett egy lemezajánlata is egy saját kis lemez elkészítésére 98-ban. Ez volt a Mr. Vocalist, jön Eric Singleton.

És igazán olyan kellemesen berobbant ez a bizonyos siker, hogy még Madonna is kért belőle egy falatot. 1999-ben megcsinálták a La Isla Bonitát Eric Singletonnal. A word of mouth, a funky rap.

Igazából rengeteg dolgot lehetne lejátszani, de a nagy klasszikus semmiképp nem lehet kihagyni ebből a sorból, annak ellenére, hogy Modern Talking volt az első számú nagy robbanás, de ezért Fancy és a Flames of Love 98-ban igazi ásznak bizonyult.

Hölgyek, urak, pillanatnyilag a legfoglalkoztatottabb euro-rapperrel foglalkozunk, akit úgy hívnak, hogy Erik Singleton, és sokak 98 után megpróbáltak az ő nevével újra visszakapaszkodni a slágerlistákra, úgy, mint a Radio Rama is. A 86-os Yeti Soul 2000-ből az Erik Singletonnal.

Igazából saját állítása szerint sem érti, hogy 2000-ben miért vállalta el Shaggyvel a Sexy Girl című felvételt, hiszen Shaggynek már akkor nem volt szüksége arra, hogy bárki támogassa, és Eric Singleton pedig úgy volt vele, hogy nem annyira tetszik neki a nóta.

Ahogy 2000-ben Segének abszolút nem volt szüksége arra, hogy Erik Singleton megtámogassa egy kicsit, ez bizony 2013-ban Dieter Bohlen nem így volt. A Do You Really Need Me-vel próbált meg újra felkapaszkodni a slágerlistákra, ami igazából talán nem annyira sikerült. Yeah. Do you really need me? Ez már bizony a Modern Talking végleges szétugrása után történt.

Igazából ez a drága jó ember még most is aktív korában létezik fönt a slágerlistákon, olyannyira, hogy 2017-ben csinált a Miami House Musical egy Shadow Up, azaz Nyerekbe című melódiát. Ez valószínűleg arról szól, hogy volt egy időszak, amit kihagyott az életéből, amikor Amerikában kereste az útját.

Igazából akárhonnan nézzük, úgy tűnik, hogy Eric Singleton Európában találta meg azt, amit keresett, hiszen Amerikában mindig hosszú szünetek következtek, amikor hazament. Így járt 2020 Alex Zind nevű producer, zongorista és zeneszerző, valamint remixerrel elkészítették a Just For That Summer. A pillanatnyilag úgy néz ki, mintha erőteljesen kezdene hagytam a lányos zavar előre törni. Az élő műsor varázsa. Na persze.

Hölgyek, urak, zárjuk le ezt a kört azzal, ahogy kezdődött tulajdonképpen, végül is a Modern Talking-gal kezdődött, de vagy legalábbis a slágerlisták szerint, bár olyan közel volt a Bad Boys Blue Hungry for Love című nótája, hogy igazából nem lehet eldönteni, hogy melyik hónapban melyik jelent meg előbb. Úgyhogy most a Bad Boys Blue-t választottam, Hungry for Love, éhesen a szerelemre.

Igazából ennek a repes történetnek az Euróban tulajdonképpen 98, 99 és 2000 volt az, amikor csúcson volt, de már 1990-ben felmerült egy név, akit úgy hívtak, hogy Captain Hollywood. Ez a 24/7, és az Utálok itt állni.

Bevallom őszintén, hogy fogalmam nincs, hogy Dieter Bohlennek miért kellett elmenni egész Amerikába azért, hogy Eric Singletonnal találkozzon, amikor az úr, aki eddig énekelt, pontosabban aki eddig rappelt, a 24/7-nel Captain Hollywood legalább olyan fekete és legalább olyan karakteres a hangja, mint amilyen Eric Singletoné. 93-ban kiugrás van a 24/7-ből, és belefogna a saját karrierjébe a More and More-ral.

1993-at írtunk akkor, és még ugyanebben az évben rájön, hogy egyedül nehezen megy, úgy kialakul a Captain Hollywood Project, valamint megszületik a dal, aminek az a címe, hogy Impossible, azaz lehetetlen. És lehetséges, hogy van benne valami lehetetlen, hiszen 93 után szinte nem

nem lehetetlen, és nem lehetetlen az sem, hogy igazából a Crazy nevezetű rappert keményen a CC Catchhez kötik, pedig aztán, mint a későbbiekben kiderül, volt ő máshol is.

És bizony, ahogy mondtam, nem csak Cici Kecse volt, hiszen még ugyanebben az évben elkészítette Dieter Bohlen titkos fegyverével, a Touché-vel a Village People klasszikusát, aminek az volt a címe, hogy YMCA, azaz Young Men Christmas Association. Crazy!

És nem is olyan régen, 2017-ben egy belga house muzsikussal csinálta meg a Bee Gees klasszikusát, aminek az a címe, hogy Stayin' Alive, azaz életben maradni. Még mindig crazy a műsoron.

98-99-ben nem csak Eric Singleton volt, akit Amerikából ide rángattak, így volt Turbo B is, akit, amit is ír, hogy is hívják, elsősorban a Snaphez köt és a Rhythm is a Dancerhez, de hozzá kell tenni, hogy ugyanabban az évben született a Century, valamint a Take It to the Limit, ami legalább olyan sikeres volt, mint a Snaphez dal.

bandát, akihez igazából a mit is ír, ahogy is hívják, köti Turbo Beat. Ez a Snap. De nem is értem, hiszen egy visszatérési kísérlet 2003-ból.

Szerintem az a név, hogy Gianfranco Bortolotti, az nem mond senkinek semmit, viszont valószínűleg a Capella név azért ismerősebben cseng. 1994, Move It Up, Rodney Bishop repjével.

way. Make the move now.

ismét egy érdekesség, hiszen 94-ben egyetlen egy éven belül megváltozik az együttes neve Kapelláról Antikapellára, miközben csak a rapper neve változik, azt pedig úgy hívják, hogy MC Fix It.

Hölgyek, urak, egyetlen egy dal jön most a kezdetekről. 90-ből szól a Technotronic, ahol MC Eric köszörüli a nyelvét. This beat is Technotronic 1990.

MC Erik neve úgy merült fel elsősorban, hogy a Technotronikhoz kötődik, pedig igazából Walesből indult, és talán a sikerét köszönheti a Technotroniknak. Egyébként több órán keresztül tudnám folytatni ezt a programot, úgyhogy elő-elő kaparnék mindenhonnan mindenféle repereket, de szembe jött velem egy dal. Ice MC-vel, aki szintén rapper. És a sötét lovas.

Hölgyeim és uraim, az igazi sok-sok poros koron között azért szembe jött velem egy 2022-es dal is, egy francia DJ-vel, a neve Hugel. A dal címe pedig El Sueno. És átok jó!

0: Ei, ei, mano. Então, viado, não vai decidir? Você vai querer morango ou chocolate? Então vá, toma de baunilha, seu vagabundo. Duas horas.
1: Bizony, úgy kéne tovább mennem, hogy újra visszatérünk a rapperekhez, de ez valahogy nem megy, mert jönnek sorba szembe velem azok a dalok, amiket mindenféleképpen le akartam játszani ebben a programban, és lehet, hogy megszólják a ház elejét, hogy ez bizony egy ismétlés lesz. Hát nem teljesen, mindössze annyira, hogy ez szintén a La Isla Bonita, de ezt a Crew 7 csinálta.

Azért még így a vége előtt föltennék egy kérdést, hogy emlékeztek arra a bizonyos zseniális filmre, aminek az volt a címe, hogy Dirty Dancing. Hát bizony abban hangzott el a következő felvétel, aminek az volt a címe, hogy Hungry Eyes. Éhes szemek.

Hölgyek, urak, egyébként több órán keresztül tudnám folytatni ezt a programot, úgy, hogy elő-elő kaparnék mindenhonnan mindenféle repereket. Szembe jött velem egy dal. Ice MC-vel, aki szintén rapper. És a sötét lovas.

Hölgyeim és uraim, az igazi sok-sok poros koron között azért szembe jött velem egy 2022-es dal is, egy francia DJ-vel, a neve Hugel. A dal címe pedig El Sueno. És átok jó!

0: Ei, ei, mano. Então, viado, não vai decidir? Você vai querer morango ou chocolate? Então vá, toma de baunilha, seu vagabundo.
1: Bizony úgy kéne tovább mennem, hogy újra visszatérünk a rapperekhez, de ez valahogy nem megy, mert jönnek sorba szembe velem azok a dalok, amiket mindenféleképpen le akartam játszani ebben a programban, és lehet, hogy megszólják a ház elejét, hogy ez bizony egy ismétlés lesz. Hát nem teljesen, mindössze annyira, hogy ez szintén a La Isla Bonita, de ezt a Crew 7 csinálta.

Azért még így a vége előtt föltennék egy kérdést, hogy emlékeztek arra a bizonyos zseniális filmre, aminek az volt a címe, hogy Dirty Dancing. Hát bizony abban hangzott el a következő felvétel, aminek az volt a címe, hogy Hungry Eyes. Éhes szemek.

Hölgyek, urak, nincs más hátra, mint a könnyes búcsú pillanata. Nagyon köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmét. Imádás van, drágáim! Velem csak a jövő héten szombaton találkozhattok.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show

Jó. No, szóval mindenki hallja, sziasztok! Kellemes szép estét kívánok mindenkinek! www.superdjradio.hu

És rövid ide után. Itt a délutáni Fiesta öcsivel. Egészen este 8 óráig.

a következő muzsika, ami forog. Hát a Feel Alive. És Andor Gabriel. És a Viber számunk a következő, remélem nem felejtettem még el. 070 459 59 95. Ha tévedtem, akkor szóljatok.

Novákkal lépegetünk tovább, és ez a playback. Na és persze az előző 2 óra hosszát. Nagyon-nagyon köszi Wayne-nek. Szuper volt, mint mindig.

És itt is van az első betelefonáló, ha mondhatom így. Isa István. Csodás délután kívánunk neked, kedves öcsi, innen Erdélyből. Az Isa család jelen. Örülünk neked, hogy újra hallhatunk. Csodás napot kívánunk mindenkinek. Hát sziasztok, Erdély!

Csoki Zsolt is beköszön nekünk ide. Szia Csi, sziasztok, szuperek, Felső Tárkány jelen, csapas neki! Szavasz Zsoltikám! Hát megpróbálok valamit összehozni.

Szia, Szigeten Miklós, jelen úton vagyok, haza Ausztria. Üzenem Amerikának, hogy tolja neki a gázt. Ő volt Nagy Atti, szavasz Attikám. Az úton meg vigyázz.

És akkor egy nagyon-nagyon fontos információ itt a Super DJ Rádió életével kapcsolatban. Július 24, 25 és 26. A szokás a Super DJ Rádió találkozó Jakab szálláson.

Szia, Encsike! Hello, itt vagy te is! Szia, Öcsi! Sziasztok, szuperek! Encsike továbbra is ilyen gyönyörű, szép délután kívánok mindenkinek! Neked nagyon jó adást, nekünk nagyon jó szórakozást! Hát, hello, Encsike! Peter Mac-tól! És aztán, see you!

0: Egy kis energy és techman.
1: Every time you touch me, I feel energy.

Relax and Dance. Hey, DJ Nero. Itt a Super DJ-re 18:36.

Armand van Helden csodás lágere. Lehet egy kicsit átdolgozva. Szecsei a punk által. Hát ez ilyen lett.

Itt van velünk Rita is. Hát szép jó estét kívánok, tekerd meg rendesen, hadd szóljon. Szevasz Rita, szia! Megpróbálom!

közvetlen utánam. Tehát este 8 órától DJ Robix jön hozzátok. Tehát bulizunk tovább itt a Super DJ Rádión.

Caribbean. Hey, Jonel! Na gyere!

Eric Ritz és a piano. És időközben Kamionos Zsolti barátunk is felébredt. Szevasztok, Zsoltikám! Dobott egy képet. Üdvöcsi, sziasztok, szuperek, csak a sütöde. És meg egy eksi-beksi. Nektek is hasonló jókat, Zsoltikám. Ciao, ciao.

Riverside, motherfucker.

Cuevas Colombiana. És az utolsó előtti felvétel. És jön DJ Romix.

Korda és a Lokko Lokko, ezzel búcsúzom. De hát még egyszer nem elfelejteni. Július 24-25-26. Jakab Szállás, Super DJ Rádió találkozó. Ott lenni kötelező. További szép estét kívánok. Sziasztok, jön DJ Robix.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz?

és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Ott a helyed, így van, szép estét! Kívánok is csak a hölgyeknek is, üdvözlet az uraknak! Sziasztok, sziasztok! Én DJ Romix vagyok, és ez itt a Live Session műsorom itt a Super DJ Rádióban. Köszöntök mindenkit, nagyon szépen köszönöm a előző két órás műsort Öcsinek. Megmondom őszintén, én az első egy órát hallgattam, vagy az első utolsó egy órát hallgattam, és nem voltak rossz zenék, na valljuk be. Úgyhogy köszönjük szépen! És köszöntöm azokat is, akik esetleg a háttérben hallgatóznak. Azoknak mondanám Viber számunkat, +36 70 45 95 995. Ez a Viber számunk, tessék ide csatlakozni. És itt van velünk már is Encsike, akit nem lehet innen kirobbantani. Szia kedves DJ Robik, sziasztok, szuperek Encsike, hellelét, így, tipa. Gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek. Jó zenehallgatás, puscsika Encsike. Szokásos, egyelőre még csak Encsike írt. Reméljük azért, míg azért leszünk itt többen is. Na mai műsoromban, hát, ahogy esik úgy puffan, ahogy szoktam mondani, csapjunk abba a bizonyos lecsóba. Itt van velünk Majorosinve. Hello, Szeimi! Bueno, Tado, Csikó, Csikó. Milyen csikód van? Akkor hadd szóljon. Na, hát én nem mondom azt, hogy kedvet kaptam a latin zenére. Itt az utolsó két-három zene elég jó volt itt Öcsinél. De azért egy kis ilyen latinos muzsikával kezdem meg a mai műsoromat. Egy ilyen Ghostmaster. Feel the Funk, egy ilyen funky stílusú zene. És ezzel nyitom meg a műsoromat, de lesz egyébként minden más is, ami Sam Sinek ingere. Na, hát akkor kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást, és induljon a tánc!

Ja, és gyorsan elmondanám, hogy bizony-bizony van applikációnk a Super DJ Rádiónak. Tessék letölteni!

0: Ezt az első zenét egyébként elakadtam, hogy nem akartam latin zenébe indítani, de eszembe jutott, hogy Encsike nagyon szereti a latin zenét, úgyhogy mondom, hagyom, egyefene, hagy örüljön Encsike. Úgyhogy ezen a zene szóljon Encsikének így elsőre.
1: Sziasztok.

0: lying here next to me. I love you, baby.
1: Na és gyerekek, kinek hogy telik a hétvégéje? Ki mit csinál, ki mit csinált? Milyen az idő otthon egyébként? Ha hiszitek, hanem itt Angliába, most nagyon jó az idő, gyerekek, és jövő héten is ilyen 30 fok körül idő, gyerekek! Atya úristen, mi lesz még itt? Megsülünk! Ahogy az angolok szokták mondani. Too hot, too hot! Too meleg van, ezeknek egyébként tök mindegy, hogyha meleg van, akkor meleg van. És itt van velük Issa István, csodás estét! Szia! Üdvözlök itt a műsoromban, szép estét! Érezd jól magad itt a műsoromban! Na, jön egy kis egy másik funky house. Biztos ismerős lesz.

Ha jól tudom, ugye akkor a mai napon voltak ugye a ballagások, ugye otthon Magyarországon. De jó már ugye, általános iskolásoknak már nyári szünet, atya úristen!

És is a Ispánt kérdezem, hogy ott Erdélyben milyen az idő, gyerekek. És üdvözlöm a családot is. És ez a zene, ez a remek zene szóljon akkor nektek. Jancsikének.

Ha érkezünk már azért szép lassan azért gyülekszünk. Kérde nekünk is a István, hogy hát szuper az időjárás van, meleg. Nem mint az anyóországban, de jó meleg. Na hát az a lényeg, ki kell élvezni, addig még jó idő van. És itt van ők Csoki Zsolt is, itt van ők Házi. Hát hol máshol, mint a Super Digi Rádió van, gyerekek, köszönjük szépen. Ha itt vagyunk, csak nem tudtam írni, sziasztok szuperek, felső tárkány jelen. Szép estét! Szép korai estét mindenkinek! És üd a DJ-knek. Ma este én csináltam a vacsorát, remélem a Rita elhagyja tőle a haját, vagy nem. Na majd látjuk egészségére. Rita azért egy üzenetet írja, hogy milyen volt a házi féle kaja.

Na és akkor annak a drága aranykezű hölgyeménynek szóljon akkor egy remek kis Gloria Gaynor, I will survive. Túlélem. Vagy nem.

és hogy is van, köszönjük szépen a videókat. Van szerintem ott kép is, így a képek alapján nagyon szépen ilyen laksz. Kis kükükölő, az kis kükükölő, erre ez az kis kükükölő, nem is hallottam még erről a helyről.

Na, a következő zene szóljon páromnak. Egy inno dal következik. Nagy kedvence. Szám címe. Up. Persze mindenkinek, aki itt van, fülel, és hallgatja a Super DJ rádiót.

is, akik még nem csak azt csatlakoztak ide a Viberünkhöz, akkor tessék ide csatlakozni. Plusz 36, 70, 45, 900, 95, 995. Összeakad most a nyelvem, nem tudom. Pedig nem is ittam semmit. Hát így ez a baj. És itt vanunk, szép estét, Kolozsi, mi? Betyáljuk a zenék. Most erre majdnem mondtam valamit. De érezd jól magad.

Lehet, hogy az itt a probléma is, István. A kiszáradás veszélye fenyeget, gyerekek. Atya úristen! Tenni kellene le valamit. Na, ugye levegyek, hozok valamit. Nehogy megszakadjon itt a műsor. És hát Kolozs Imikém, egye meg az úzárat, múlt héten volt egy csomó retro is, nem tetszett. Tessék, ez egy retro zene, kicsit átdolgozva. Szóljon neked!

Valaki dobott-e grillre valamit? És megmondom őszintén, jöhetnek a képek. De annyira nem vagyok éhes, úgyhogy nem fogom csurgatni a nyálamat.

is hogy érzitek magatok a gyerekek? Hol vagytok, merre vagytok? Jó kis kellemes dalok itt a Super DJ Rádióban. DJ Rovix műsorában.

good evening, Fricho. How are you? How are you? Are you okay? I hope you are very well. És azoknak mondanám, meg persze mindenkinek, tegnap felkerült a YouTube csatornámra, az új YouTube csatornámra, legújabb mixem. Funky House kedvelők, bátran tessék meghallgatni és megosztani.

Atya úristen, mi az, Fritjókám? Oh, komplén. Nem, nem, biztos nincs ilyen, hogy nem komplénelünk. De úgy látom, hogy abban a fagyasztó ládában halak vannak, nem lefagyasztva. Talán halat fog sütni. Enyem az úzádat.

I wish. Egy nagy zene. Valahogy kibírjuk. Atya úristen, mi van ott, kérem szépen? Jól látom, az unikum gyerekik. Atya úristen. Anyám nagy kedvence. Volt valamikor. Na, ha nem gond, Fritjó, akkor nem tudom, kinek van születésnapja, de akkor lejátszanék. Születésnaposnak egy születésnapi dalt, mit szólsz hozzá?

azt mondja, írja, hogy hát Frityónak. Ja, akkor... Ez mekkora volt, hát Frityónak. Más vártam. Na, Frityókám, egyem az húzádat akkor. Happy birthday to you. És a csapat nevében is. Éljen nagyon sokáig. És hallgassad a Super DJ rádiót. Aztán azért nem itt túlzásba. Bár azért pár perccel ezelőtt azért majdnem a kiszáradás veszélye fenyegetett engem is, ahogy látom téged nem fog. Na, Frityókám, akkor ezzel a következő zenével kívánunk neked további szép életet, hosszú életet,

Happy birthday to you, Fritjó! A következő zene szólja mindenkinek. Egy remek kis minellés, ez a bizonyos rám-pam-pam. És persze köszöntjük azokat is, akik mai ünnepik névnapjukat, és ugyanúgy a születésnapjukat is. Isten,

Nem merek fogadni, de azért szerintem Jancsikének egy másik nagy kedvence, ez a bizonyos rampampam. Úgyhogy Jancsika, hogyha fülelsz, akkor ez szóljon neked. Is, persze. Na figyelj, Super DJ Rádió!

Jönjön egy régiség, egy kicsit átdolgozva természetesen. YMCA a szám címe, és hát nem a irigy hónagy mirigytől.

és hát szerintem nem nagyon kell mondanom, de azért elmondom, hogy a kapszállás 7. Super DJ Rádió találkozó 2026. július 24-25-26-án háromnapos party! Jaj, gyerekek!

Köszönjük szépen, Frityó, a képet! Üdvözöljük a nagylányt, a kutyuskát! És természetesen a nagy lufit! Sörös lufit! Sörös hordó lufit!

És műsor a zene, gyerekek! Milyen jó ez a verzió, nem? Na, hogy érzitek magatokat? Van még egy óra hosszú a műsoromból. És azért kíváncsi lennék, hogyha automata DJ menne feltűnne nektek.

De tényleg is a István, csak kíváncsiságból kérdeztem, mert nem nagyon vagytok aktívok itt a Viberen, csak azért kérdeztem. És nem akarok kötekedni, de tényleg.

A füleik azok nagyok is. Nagyon is. A füleink azok nagyon is. Az oké, azzal nincs is probléma, örülünk, hogy itt vagytok.

Kitörött a cerka, helyen most helyezzük. Kicsit ilyen klubosabb zenékre váltunk, amit én bizony nagyon szeretek.

Még azon nem vagyok meglepődve, hogy a srácok, fiúk nem írnak, de hogy Encsike nem ír. Ez már nekem egy kicsit gyanús egyébként. Ó, oh, megvan. Hát Encsike azért nem ír, mert szerintem nem a foci meccset nézi, hanem a focistákot nézi.

Choki Zoli, Zsolti, bocsis, bocs, Zsolti, Zoli, csak mindegy, Chokis. Mi hallgatózunk, köszönjük szépen. You and me, szóljon ez a zene neked. You and me.

és írja nekünk is, hogy is van lájtos, de jó. Hát ennél már kicsit ilyen pörgősebb zenéket, ilyen nagyon korintál zenéket én már nem nagyon szeretek játszani. Van egyébként, de nem. Ez még az a határ, amit azt mondom, hogy oké.

És most egyébként pont azon gondolkoztam, hogy micsoda alapanyag a YouTube csatornámra ezek a remek kis zenék. Jó kis klubos zenék! Úgyhogy valószínűleg ezeket a zenéket vissza lehet majd hallgatni a YouTube csatornámon. Milyen jó, hogy megtaláltam ezt a mappát. Én már meg sem merem kérdezni, hogy érzitek magatokat. Én megmondom őszintén, hogy jól.

Nos, egy kérdés! Páronak! Íz lett a vacsora! Vagy még most akarod beletukmálni, azért nem írtál eddig? Egyél, ha már megfőztem!

öregek! Nem tudom, hogy vagytok vele, de... Jó ezek a zenék, na, nem tudom, most nyilván nem akarok magamnak játszani, de... Még akár meg is tehetném. Milyen aktívak vagytok? Fityókám, te már legalább írtál! Jók ezek a zenék, egy a hazúzádat!

Hát, nem tudom, gyerekek, én most erre nagyon megindultam ezekre a zenékre. És itt van velünk Csányi Sándor, majdnem azt mondtam. Szia, szép estét, jók a zenék, most álltam meg pihenőzni a lengyel-szlovák határon. Szép hétvégét kívánok mindenkinek, hoppá, hoppá. Hát, köszönjük szépen, hogy itt vagy, és jó pihenés neked. Na, és itt van velük Mónika, atya úristen. Sziasztok, mi is veletek vagyunk, pápáról szeretnék nagyon boldog születésnapot kívánni Bellának. Pont egyébként még a műsorom nagyon az elején volt egy születésnapi dal Fritjó hallgatónknak. Na, Fritjókám, egy remek kis fugel zene, de viszont David Guetta is szerepel benne, ha nem bánod. Küldöm akkor neked, na figyelj!

Én úgy gondolom, hogyha már Fityó hallgatónknak lejátszottunk egy boldog születésnapi dalt, akkor úgy illendő, hogy Bellának is lejátszok egy születésnapi dalt. De nagyon boldog születésnapot, Bella! Ezt a dalt fogad. Fogadd el Super DJ Rádiótól, és tőlem DJ Robix-tól.

És Fretyó, Fritjó, hallgatónk is nagyon sok boldog születésnapot kíván Bellának. Hát én nagyon sokáig legyél boldog,

házi. Ha nekem nincs szülinapom, de ezt ha lejátszanád, megköszönném. Mit játszok le? Azt nem érted, hogy mit játszok le. Okay.

Házi, figyelj, van egy Andrew Boytól egy dalom, I Need You. Ha ezt gondolod, szívesen lejátszom, ez nincs meg.

Köszönöm szépen, Házi kérted ezt a zenét, szerintem ez baró jó ez a zene. Úgyhogy a mixembe ezt is belerakom. Olyan jók a zenék, gyerekek, függetlenül attól, hogy nem vagytok nagyon aktívak itt a Viberen. Én úgy döntöttem, hogy lehet, hogy még maradok egy fél órát, max. Egy órát. Aztán majd eldöntitek, hogy velem maradtok, vagy nem.

És itt van velük Jáncsike, az elveszett. Itt vagyok, ragyogok, hallottam többször, hogy hiányoltál. Nem csak feltűnt, hogy nem vagy nagyon aktív itt a Viberen. Ki ért titeket, pasikat, az elején még ki akartál innen robbantani, most meg furcsa, ha nem írok. Én ki akartak robbantani? Mikor? Én sosem mondtam azt, hogy ne hallgass, vagy valami, nem tudom, én nem emlékszek ilyenre. Az is baj, ha írok sokat, az is baj, ha nem írok. Azért is, ti is azért komplikáltak vagytok azért nők, úgyhogy nem kell azért a pasikra fogni mindent. Semmi gond. Én itt vagyok, úgyhogy... Taxik! Na figyelj, kicsit másképp, na figyelj! Ne csak el, szóljon neked!

Megmondom őszintén, azért merem játszani most ezeket a zenéket, mert ugye szoktam hallgatni néha-néha kollégákat, és azért elég sűrű játszanak ilyen retro zenét. És én nem akarok retro zenét mindig játszani, hogy a múlt heti műsoromban elég sok volt. Ilyen is kell, hadd szóljon, kell egy kis változatosság. Ugye, Csike? Kicsit furcsa.

Múltkor még arról cikkeztek a bulvár lapok, hogy késsel rohangált egy étteremben, és sok vendégre ráijesztett. Én sajnálom szegényt, fiai sem állnak szóba vele, szörnyű lehet. De ez valószínű Britney-ről van szó, vagy nem tudom. Én nem hallottam ezt a cikket.

Hát igen, ő nagyon lezűlött, egy kicsit erős túlzás, de szerintem azért vihette még volna kicsit többre is, ha nem hagyja el magát. És Fritjó ilyen nagyon jók a zenék. Don't Stop the Music, és itt van velünk Hopney Macskási Szilvia. Szia Szilvi! Üdvözöllek itt. Hát egy két órát lekést a műsoromból, de nem vagy örülünk, hogy itt van még egy órát, szerintem ráhúzok. Üdv, hadd szóljon Encsikének, üzenem, nyugalom, most nem kell töltögetni. Mármint a telefont, vagy töltött káposztát. Jaj!

vagy jó kis jointot, nem kell töltögetni. Még akár erre is lehet gondolni. Hát, Szívi, mennyire szeretsz zenéket? Most kicsit így bepörögtünk, a következő zene szóljon neked.

Hát én megtaláltam ezt a mappát, és itt ragadtam. És Encsi kérje a piát, mert Kőszegi Gabinál, én vagyok a főcsapos. Puszim Gedeon néninek, alias Szilvinek.

Na, beléptük a következő órába. És ha nem bánjátok, akkor maradunk még ezen a vonalon. De írjátok meg nyugodtan, hogyha akartok, akkor váltunk is.

Imádom a zenéket, amit játszol, köszönöm szépen, Szilvi! Puszi Jancsikének is! Drága Robix, picit több mint 8 éve hallgatom. A Super DJ Rádiót sok újat szerintem már nem tudsz mutatni. Oké, okay, bocsánat, én kérek elnézést. Imádom a zenét, a hallgatókat, a DJ-ket, sok mindenkit már személyesen is. Kucsika, Encsike, szerintem jó zenéket tol, szuper, köszönjük szépen. Meg se szólhatom! Megyem az úzádat!

Hát gyerekek, én bírom is a Istvánt egyébként, hátulról hallgatózik, és néha-néha így bedob egy ilyen gondolatot, mint például most is. Az életben mindig van új, ez az élet maga. Köszönjük szépen István! Ezt a remek kis gondolatot. És örülünk, hogy itt vagy. A következő zenét akkor... Ez az élet maga, akkor szóljon neked. Még akár van is benne valami egyébként. Csak hirtelen ezt nem tudom, hogy honnan jött ez így elő.

Most úgy látom, a műsorom alatt senki nem dobott grillre valamit. Ez egy kicsit úgy fáj is most a lelkemnek, hogy nem látok grillezős képeket. Nem baj, majd mi holnap párommal grillre dobunk valamit. Most hát nem valamit. Burgerre vagyok rákattanva. És hamburger. Jó idő lesz itt. Igazából miért is ne. De jó ez a zene, nem? Na már pont párom írja. Majd, majd mi holnap grillre vágunk valamit. Egyébként elárulom nektek, hogy van egy macskánk, két nyuszink, úgyhogy éhen biztos nem fogunk maradni, ezt garantálom.

Atya úristen, le leszed be a fejem! Három írja, a nyúl és a cica húst felejtsd el. Felejtsd el.

Encsike írja, de cuki a párod. Ő egy angyal. Ezt már most elmondom mindenkinek. Úgy röpke 16 éve együtt vagyunk. Jóban, rosszban.

És Szilvi se unatkozott a mai nap. Én ma autót takarítottam, motort is, amivel sok férfi sem foglalkozik. Na, azt azért. Na, ezt azért megcáfolnám, tehát. Még inkább nekem az a meglepő, hogy te takarítod az autót, akár még a motorteret is. Úgyhogy nekem ez a meglepő, de szép munka. Így kell ezt egyébként. Mert azért valljuk be, ugye férfiak, azért sok nőnek a kocsia azért nem egy patyolat, tehát ne menjek messzire. Három kocsia, csak így halkan. De azért ő is takarítja, tehát nem mondom azt, hogy full koszos, de azért na. Még nagyon sokat boldogat, köszönjük szépen, Isa István! Jaj, miket írunk? Bár éppen én akartam, hogy remélem, hogy Jussikát nem akarod megenni. Mi nagyon nagy állatbarát vagyunk. Vagy vagyok, és múltkor, mikor hallottam Sülcitől, hogy Nyuszi pöri, na hát az jaj. Bencsike, ne aggódjál! Ilyen biztos, hogy nálunk nem fog megtörténni. Azért halljuk be, azért én is kedves párom, és főleg a párom nagyon nagy állatbarát. Tehát, hogyha egy útszélén meglát egy kimúlt jószágot, még azt is majdnem megsiratja, úgyhogy én meg hazahozom, és grillre basszuk. Na, majdnem elnézést.

Na szóljon ez a dal nektek, hölgyeknek, akkor ő egy nagyon jó ember. Én úgy gondolom, szerintem, aki nem szerette az állatokat, az nem jó ember. Yeah, yeah. Na gyerünk, gyerekek!

Ezt a zenét is erről a zenéről is lehúztak már egy jó pár remixes bört. Lehetett már mindenfajta remixbe hallani. Ez is egy Sterminski átdolgozás. Itt a Super DJ Rádióban.

hogy nehogy megunjátok ezt a remek kis dalt. Faithless, és itt van velünk a Pista. Szia, szép estét, ülünk, hogy itt vagy. Mi megetetjük a kedvenceket.

Volt már inna, de legyen még egy. Deja vu. Hát kicsit ez egy kicsit feltuningolt verzióba. De remélem, hogy így is fog tetszeni.

Hát ne haragudjatok, hogy a mai műsorom egy kicsit ilyen ismeretlen. Zenék pörögtek, pörögnek. Azért volt pár darab ismert zene is. Megmondom őszintén, én abszolút nem szeretek folyamatosan mindig ugyanazokat a zenéket játszani. Kövezzetek meg emiatt!

Nem tudom, Szilvi, követsz engem a YouTube csatornán, esetleg megkérdezem. Vagy megtalálsz a Facebookon DJ Robix néven Y-nal. És ott megtalálod a YouTube csatornám linkjeit és a mixeimet. Ha gondolod, akkor keres rám és kövessél be. És a hallgatóknak is mondanám. Facebookon DJ Robix néven és egyébként a YouTube csatornán is.

Én reggel bekapcsolom a Super DJ rádiót a fülemben, és néha hajnalig hallgatom egész nap. Bármit csinálok is, szerintem fajn kis muzsika. Atya úristen, csike!

Köszönöm szépen, Szilvia, a követést! Ott tudsz guberálni a YouTube csatornáim közt. Két csatornám is van egyébként, kövess be, azt is légy szíves.

Hisen Csiki kérdezi, mit csinál az oroszlányi Gedeó néni, főz most vasaléppen, vagy esetleg jöhet egy kétszentes személyi bírsalma pálesz. Atya úristen! Na, Szilvi, kihívás keringőre, ugye? Jó ez a zene, nem gyerekek?

én szerintem a következő zene sem lesz egy eldobandó. Régiség! Robin Hans és az a bizonyos Show Me Love.

És írja nekünk Szilvi, hogy Ancsike tudja, éppen teregetek. A mosógépből jöhet a 2 centes. És jöhet az a remek kis Rovinász muzsika is. Na csajok, figyelj! Show me love!

és azért mindig becsúszik a műsorom alatt egy, két, vagy akár három ilyen régiség is. Nem bírom ki. Na ez van, gyerekek!

Kedves Robix, te a kedves párodnak mutasd meg nap mint nap, mert jó és hűséges szeretőtársat nem találsz minden bokorban. Vigyázzatok egymásra és a szerelmetekre. Fontos, mert az igazi csak egyszer jön el az ember életében. Én sajnos fiatalon megőzve gyűltem és egyedül neveltem fel a kislányomat. De mindig van miért, kiért dolgozni, élni. Hát nagyon sajnálom, Encsike. De reméljük azért te is megtalálod az igazit. Köszönjük szépen, Encsike! Egyébként kicsit ilyen szomorúna is olvasom egyébként ezeket a sorokat. Nem jó egyébként, nem jó tényleg. Drága édesanyukám is már egy jó pár éve egyedül él. Na, térjünk vissza, ne szomorkodjunk, mert van még azért egy 10 perc, 4 óra a műsoromból. De megmondom őszintén, hogy lehet, hogy nem fogok tudni innen lelépni. Na, pörögjünk, pörögjünk! Nagyon jó a régiség, én is az vagyok, nekünk Szilvi. Atya úristen, itt senki nem ilyen régi, gyerekek! Majd még bírunk menni, élni, enni, hallgatni. A Super DJ Rádiót addig senki nem öreg. Így helyes írja nekünk István.

Jó, ebbe olyan jó a gyerekek, nem? És nem sokára egy Black Eyed Peas szólít a Super DJ Rádióban, és azon belül is Mamacita! Hát valószínűleg nem az eredeti verzióban, az biztos! Hát kár, hogy nem látjátok most páron ki posztolt, vagy ki elküldött ide a Viberre egy képet. Látjátok, mindjárt megosztom itt köztetek. Ugye milyen nálunk a naplemente, ugye meg milyen a gardenünk, a kertünk. Mindjárt elküldöm itt Encsikének, Szilvinek,

Na ilyen egy napra ment a nálunk itt Angliában, és ilyen a kertünk, gyerekek. Ezt egyébként mi hoztuk össze kedves párommal. Két munkás kész.

Mamacita, Mamacita, Black Eyed Peas. Mekkora verzió, gyerekek, na figyelj! Köszönjük szépen a kedves szavakat, a dicséreteket. Teljesen kész vagyok, na meg a kaja is. Hol tovább húsos palacsintot, gyerekek? Nagyon szeretem. Ja, és a legjobban utáltam, és ezt is megcsináltam. Mosogatni, 10 ponttal. Köszönjük szépen, Házi! Isti, köszönjük szépen!

Jó lazulást akkor, házi! Na milyen ebben a verzióban, gyerekek? Mamacita! Atya úristen, hát ez a húsos palacsita, gyerekek! Na jönnek is Calvin Harris és az a bizonyos How Deep Is Your Love?

Házé, légy szíves, küldjél Szilvinek egy kis húsos palacsintát, mert nagyon szereti. Ilyen halok, azt írja. Házének és Itának jó étvágyat, ilyen késői óránk a fincsi palacsihoz. Párom mindjárt nyakon ver, azt mondja, nyomjak neki szkútert. How deep is your love? Házé, repítsed. Most a galamba, mert a húsos palacsinta.

Na jöjj neki, Scooter! És az a bizonyos Endless Summer! Na figyelj!

Na, köszönjük szépen ezt a nyárcsorgatós húsos palacsintát Házénak. És a következő zene egy Scooter, mit szóltok hozzá? Hypa, hypa! Move to the baseline!

és egy remek is, Sean Paul! És a folytatásban egy remek is Snap!

Házi is fel kell, Csüke Rózsika álmából, és írta, nem kell a párna, nem vagy te páva. Atya úristen! És az hogy jött ez most ide? Na, a következő zenekó, Házi, szóljon neked, na figyelj!

Pesta küldött nekem egy pár darab képet a kutyusáról, de aranyos. Kilátom kell a napszemüveg, oda is. Nálunk ilyen a kert. Szép nagy kert. Lehet dúrni a füvet. Ha már így osztogatod a zenéket a csajos hallgatóknak, küldök én is egy számot. Randizom. Atya úristen! Házé randizik. Na, a következő zenekar szóljon a hölgyeknek. I like the way a szám címe. Ez jó zene lesz egyébként, na figyelj!

Mondhatsz bármit, a magyar nők a legszebbek. Legszebb but. Hát ezt ki kell nekem nagyítani, mert már vaksi vagyok. Legszebb but. Legszebbek. Az lett volna, nem? Na, ki ismeri ezt a zenét? Ha jól emlékszem, ezt a zenét a Scooter is úgy átdolgozta. Nem tudom, javítsatok ki egyébként, hanem így van. Elvileg Bigő. Hasonlít is Bigő kutyára. Sütike, 4 órát utaztunk, érte, mentem kutyus kávé a másik felem. Elvileg Bigő. Hasonlít rá. Van egy kis pánya is benne, ha jól látom. És egy kis vizsla is.

A-verzió, B-verzió, perverzió, a repülőknek egy dalában van benne. Summertime Sadness, egy nagy zene.

Baszta, ez is Devonba jó, szipi-szupi, köszcsike, DJ Rubix, jó, hogy maradtál még csöppet. Na, még szerintem egy fél órát biztos maradok még. Van itt még mit játszanom? Depeche Mode, Enjoy the Silence.

André Fityóiknál is ott van az a kert, bizony, bizony jó nagy. Van ott minden, kérem szépen. Az a merence, az fekszene nálunk is, csak az a baj, itt Angliába túl sok. Jó idő nincs, úgyhogy felesleges siválna. Love tonight!

írja nekünk Ise István, hogy csak 20, legyen már nálad is today. Hát nálam today van, vagy már lassan holnap. Szóval cumorom, még egy óra, mondjuk nálatok már today van. Szóval cumorom, egy órával előrébb vagyunk. Vagy vissza, bocsánat. Sima-lima 20 perc, semmiség, csapasd a jó zenéket. Nem csiket, csapatom, még egy 20 percig.

És megérkezett így a végére Kordi Miklósunk is. Hát szia, szép estét, örülünk, hogy itt vagy. Tetszik a mai partid, üdv Tordi Miki, csapasd még. Hát még egy negyed óráig itt leszek veletek tényleg, is utána elköszönök.

Bencsike, üdvözöl, Miki! Bencsike, üdvözöl, szép estét, jó zene hallgatást kíván neked, Bencsike! Tordi Mikinek!

Nem tudom, mi volt, gyerekek, újraindult a szerverem. Vagy nem tudom, valami volt, nem tudom, hogy észrevettetek-e valamit. A streamem újraindult valamilyen, nem tudom, lehet egy kis net ingadozás, nem tudom, remélem, hogy... Na, zárásként akkor bejátszok egy belgát, ha megtalálom. Előzőleg egy Free From Desire.

Nem tudom, mi volt. Mit jó írja? Majdnem szétvertem a hangfalat. Micsoda verzió ez is.

Hát pedig azért voltam csendben, meg kerestem ezt a fránya belgát. Én nem tudom, nekem pedig valahol van egy belga zeném. Ne haragudjatok, de azt nem játszom le. Viszont így zárásként mit szólnátok hozzá, hogyha egy Bonaza Banzai zene lenne így a végére. És azon belül is valami véget ért, ugye ezzel szoktam általában zárni a műsoromat, és ma sem lesz másképp. Egyébként ezeket a zenéket én most megmondom őszintén itt felírogattam, és én azt bele fogom tenni egy mixembe, és a YouTube csatornámra fogom feltenni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, és zárásként egy remek kis Bonaza Banzai, és Tordi Mikinek küldeném, és Miki küldi mindenkinek. És hát nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok velem. Ha minden igaz, akkor én jövő héten szombaton érkezek ide hozzátok vissza szokásos időben, és hogy milyen zenékkel? Szerintem valami ilyesmi, hasonló zenékkel. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok velem, nagy pacsi a fiúknak, nagy pusszantás a hölgyeknek, és azoknak is köszönöm, akik külsőleg hallgatóztak, és nem mertek ide bejönni Viberre írogatni, de nem baj, így is jó, köszönöm szépen még egyszer. További szép jó éjszakát, vagy további szép estét, vagy jó éjszakát már lassan, vagy jó reggelt, kinek hogy. És a holnapi naphoz is kellemes időtöltést, szép vasárnapot. Na legyetek jók, Bonaza Banzai, valami véget ért. Ezzel zárom a mai műsoromat. Sziasztok!

Na még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, és köszönöm szépen a kedves szavakat, Tordi Miki, mert nagyon zenéket toltál, nagyon tetszett, köszönöm. Én köszönöm, hogy itt voltatok velem, itt volt velünk Miki, itt volt velünk Szív, itt volt velünk Encsike, itt volt velünk István, itt volt Fritjó, Házi, Epesta, és a többiek is. Köszönöm szépen még egyszer. Isten tartsa meg jó szokásotokat. Tartsatok velünk legközelebb is. Holnap is lesz élő műsorunk, úgyhogy csatlakozzatok a Super DJ Rádióhoz. Jó éjszakát, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!

Hencsike, inkább erre nem válaszolnék. Örüljön, hogy nem volt kitiltva, egyébként itt volt, csak nem nagyon kokettáltam vele. Ez így is fog maradni. Az a lényeg, hogy ti itt voltatok, nagyon szépen köszönöm még egyszer, vigyázzatok magatokra. Jó éjszakát! Kis csak a hölgyeknek, nagy pacsi az uraknak. Én ennyi voltam mára, remélem nem unatkoztatok. Legyetek jók, sziasztok!

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Para la huida.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

Yeah, dip trap, Fantasia.

neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk!

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
2: Super DJ Radio. Hungarian Web Radio Station.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Amper DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. You're listening to Super DJ Radio! Ott a helyed. This one I feel in broken hearts.